0: Allez, montre.
1: Mais ça. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et. Et.